0: Now who the hell are you?
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az energiabiztonságról is tárgyalt a kormány, több pénzt kapnak a gazdák, vége a nemzeti vágtának, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről is tárgyalt a kormány vasárnapi ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint az erdőberényi kihelyezett tanácskozáson szóba került a külgazdaság fejlesztése, az uniós források felhasználása és az energiabiztonság is. A kabinet egyebek mellett áttekintette azokat a beruházásokat, amelyek hozzájárulhatnak az energiaárak csökkentéséhez. Pénz jutott a gazdáknak az idei első fél évben. Az Agrárgazdasági Intézet összesítése szerint 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, csaknem 64 milliárd forinttal többet, mint egy évvel korábban. Az összeg kétharmadát, a magyar költségvetés harmadát uniós források fedezték. A támogatások 28%-a a szántóföldi növénytermesztéshez, több mint ötöde az állattenyésztéshez került. Az időjárási károk kompenzálása 45 milliárd forint volt. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték hazánkat. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza.
1: Szent Király lovasa végzett az élen, a nemzeti vágtán. Csiki Laura, Jimmy nevű lovával diadalmaskodott a vasárnapi döntőben a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. A második Dunaszerdahely, a harmadik Ácsteszér versenyzője lett. A huszárgyerek és kis huszárvágtában is vasadi résztvevő győzött. Egészen csütörtökig tart a kellemes őszi idő. Sok napsütés vár ránk ma, a csapadék elkerül bennünket, 25 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap is derűs égboltra tekinthetünk fel, csak kevés felhő szűrheti a napfényt. Délután 22-26 fokra van kilátás. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön egy hideg front érkezik, újabb lehűlés várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Az idei volt a legszárazabb nyár a mérések kezdete óta, éjszakai vasúti munkákra számíthatunk. Szolnokról készítik elő a Teszed országos akcióját. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
1: Október 20-áig lehet javaslatokat benyújtani a városi kitüntetésekre Törökszent Miklóson. Az önkormányzat több elismerés odaítélésére vár ajánlásokat. Ezek között szerepel a Törökszent Miklós város díszpolgára cím, a Pro Urbe Törökszent Miklós és a Törökszent Miklósért emlékérem, valamint a Törökszent Miklós város közművelődési díj. A díszpolgári cím olyan magyar vagy külföldi állampolgár adható, aki kiemelkedő munkájával vagy életművével hozzájárult a város jó hírnevéhez. A Pro Urbe díjjal többek között a város fejlesztésében, a gazdaságban, a kultúrában, a tudományban, az oktatásban, az egészségügyben vagy a sportban végzett maradandó munkát ismerhetik el. A javaslattételre többek között helyi szervezetek, intézmények, képviselők, illetve legalább 50 Törökszent Miklósi lakóhelyű választópolgár is jogosult lehet. A közművelődési díjra pedig olyan személyek vagy közösségek jelölhetők, akik tartósan kiemelkedő eredményt értek el a város kulturális életében, közölte Törökszent Miklós városi önkormányzata. Burkolatjavítás miatt változik a forgalmi rend Jászberényben, a Jászberényi Szent Erzsébet kórház környékén. A munkálatok október 5-e és 9-e között zajlanak az Attila út és a Szellei út közel 300 méteres szakaszán, a Szent Kúti tér és a Harang utca csatlakozásától egészen a kórház bejáratáig. A munkavégzés idején reggel 6:30 és este 7 óra között jelentős forgalomkorlátozás, terelésekre, várakozásra és torlódásra kell számítani. Az érintett útszakaszon félpályás korlátozás lesz, a forgalmat jelzőőrök irányítják. A kórház főbejárata és a kórház utca közötti parkolókat már lezárták, a Szent Kúti téri parkolók pedig szintén nem használhatók. A kápolna, a Huszár utca és a Szent Kúti tér felől nem lehet majd a Szelei útra kanyarodni. A buszmegállókat idéglenesen áthelyezik, a gyalogos átkelőhely pedig néhány méterrel Farmos irányába kerül, számolt be róla a Szolnoki Napló. Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes felkeresni a tó környékét. A cél, hogy megmutassák, hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a szövetség elnöke.
2: A vendégforgalom jelentős része nem a nyári főszezonban realizálódik. Ezekre szeretnénk felhívni a figyelmet. Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események, ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt, ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeinket, hogy bizony érdemesen indulni a Balaton irányában az ősz folyamán is.
1: Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vettek egy 41 éves jászkíséri férfit. A jászberényi nyomozók információi alapján a férfi helyi fogyasztóknak értékesíthetett kristályt. A rendőrök október 1-én közúti ellenőrzés során intézkedtek vele szemben. A férfi autójában két utas is tartózkodott, ezért a járművet és az utasokat is átkutatták. A rendőrség tájékoztatása szerint az autóban, illetve az egyik női utasnál is kábítószergyanús anyagot találtak. Mindhármukat előállították. Ezt követően a nyomozók a férfi otthonában is kutatást tartottak, ahol egy szekrényben 304 g kristályt találtak és foglaltak le. A hatóságok a vagyonvisszaszerzés részeként egy bajor gyártmányú terepjárót és pénzt is lefoglaltak. A 41 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Az ügyről a rendőrség videófelvételt is közzétett, számolt be róla a Szolnoki Napló. Éjszakai, zajjal járó pályakarbantartásra és több vasúti átjáró idéglenes lezárására kell számítani októberben Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A munkálatokat a vasúti pályakarbantartása miatt végzik, ezért az érintett településeken éjszaka is hallható lehet a munkagépek zaja, számolt be róla a Szolnoki Napló. A munkálatokhoz kapcsolódóan több vasúti átjárót is idéglenesen lezárnak, így egyes helyeken a közúton közlekedőknek változásokkal kell számolniuk. A munkavégzés időpontjai és helyszínei az októberi időszakban több alkalmat is érintenek. A vasúti pálya karbantartása miatt elsősorban az érintett szakaszok közelében élők számára jelenthet változást, hogy a munkálatok egy része éjszaka zajlik. A lezárások pedig a közlekedők útvonalát is befolyásolhatják. A munkák idején ezért az érintett vasúti átjáró átmeneti korlátozásokra kell készülni. Már zajlik a Teszed 2026 országos szemétszedési akciójának előkészítése Szolnokon. Az idei programra csaknem 115 ezer önkéntes regisztrált, akik több mint 2100 helyszínen vesznek részt a hulladékgyűjtésben. Az akció október 12-e és 18-a között zajlik, a teljes logisztikai háttér koordinálását pedig Szolnokról végzik. Az NHS zónok munkatársai már megkezdték az önkénteseknek szánt felszerelések összeállítását. Összesen közel 233 ezer zsákot és kötegelőt, valamint 132 ezer pár védőkesztyűt kell eljuttatni a résztvevőkhöz. A zsákokat és a kesztyűket a NEÜ ZRT biztosította, az országos elosztás megszervezése pedig az NHS zónok feladata. A szolnoki társaságnak több mint 2000 regisztrált helyszínre kell időben eljuttatnia a szükséges eszközöket, számolt be róla a szoljon.hu. Hétfőn kissé lehűl az idő, a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, a Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk. Számottevő csapadékra nem kell készülni. Kedden visszatér a napos idő. A nappali maximumok 25-27 fok körül, az éjjeli minimumok 3-5 fok körül lehetnek.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, szép jó reggelt, jó hetet kívánok október 5-én az év 278. napján. Ma az aurélokat lehet bátran ünnepelni, mondok. Hívható SMS Viber elérhetőséget, ha valaki adásban szeretne üzenni névnapos, szülinapos ismerősnek 0620 55 55 155, és persze, ha van közlekedési info, az is jöhet ugyanide. M People mindjárt, előtte még Nagy Bogi, most pedig Nelly Furtado jön a Turn Up The Lights-al. Max M. Levente vagyok.
0: Beste

0: Budapesti híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
1: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat! Ha van közlekedési hír, várom a 0620-55-55-155-re. Ami biztos, hogy az M6-oson a Pécsvárad-Vémént csomópont közelében a mai napon a 171-es és a 172-es kilométer között aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik az autósokat. Jó utat, és közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből is. James Blunt-tól a Best FM-en.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Egy kicsivel több lesz ma az égen a felhő, de marad a meleg indián nyár, 21-26 fokkal, holnap visszatér a napos idő, és hogy mikor érkezik az igazi ősz, az is kiderül a hírek végén. Rögtön fél hét, jó reggelt, nem sokára a Britney Spears-zel folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Az idei volt a legszárazabb nyár a mérések kezdete óta. Még várják a kitüntetési javaslatokat. Forgalomkorlátozás a Jászberényi Kórháznál. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál egy Jemendi Rékát hallják. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
1: Október 20-áig lehet javaslatokat benyújtani a városi kitüntetésekre Törökszent Miklóson. Az önkormányzat több elismerés odaítélésére vár ajánlásokat. Ezek között szerepel a Törökszent Miklós város díszpolgára cím, a Pro Urbe Törökszent Miklós és a Törökszent Miklósért emlékérem, valamint a Törökszent Miklós város közművelődési díj, közölte Törökszent Miklós városi önkormányzata. Burkolatjavítás miatt változik a forgalmi rend Jászberényben, a Jászberényi Szent Erzsébet kórház környékén. A munkálatok október 5-e és 9-e között zajlanak az Attila út és a Szellei út közel 300 méteres szakaszán, a Szent Kúti tér és a Harang utca csatlakozásától egészen a kórház bejáratáig. Reggel 6:30 és este 7 óra között jelentős forgalomkorlátozásra, terelésekre, várakozásra és torlódásra kell számítani. Hétfőn kissé lehűl az idő, a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, a Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk. Számottevő csapadékra nem kell készülni. Kedden visszatér a napos idő. A nappali maximumok 25-27 fok körül, az éjjeli minimumok 3-5 fok körül lehetnek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék. Egy fokkal felhősebb idővel indul a hét, mint ahogyan azt megszoktuk az elmúlt napokban. A napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de esni nem fog. 21-26 fok valószínű, holnap visszatér a napos idő, de lehetnek fátyol felhősebb periódusok is. 22-27, szerdán 23-27 fok, aztán valamikor csütörtök péntek magasságában jön az igazi hűvös, csapadékos őszi idő. És jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Ez a French Affair és a Sexy a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt kívánok, a legfrissebb hírekkel folytatjuk. Mindjárt 7 óra, jó reggelt, megszólal a 0. órát jelző csöngő hamarosan, a pedagógusok világnapján. A következő órában pedig biztosan hozom majd Bryan Adams Sikénnel közös dalát. És itt lesz Bály Alex is.
2: Emlékszem rád, egy fesztiválról, vagy a fősteraszról, te voltál, aki táncolt velem, fenn volt a nap.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Az őszi Balatonra csábítanák a turistákat. Kristályt találtak egy jászkíséri férfinál. Éjszakai vasúti munkákra számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes felkeresni a tó környékét. A cél, hogy megmutassák, hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a szövetség elnöke. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vettek egy 41 éves jászkíséri férfit. A jászberényi nyomozók információi alapján a férfi helyi fogyasztóknak értékesíthetett kristályt. A rendőrök október 1-én közúti ellenőrzés során intézkedtek vele szemben. A férfi autójában két utas is tartózkodott, ezért a járművet és az utasokat is átkutatták. A rendőrség tájékoztatása szerint az autóban, illetve az egyik női utasnál is kábítószergyanús anyagot találtak. Mindhármukat előállították. Ezt követően a nyomozók a férfi otthonában is kutatást tartottak, ahol egy szekrényben 304 g kristályt találtak és foglaltak le. A hatóságok a vagyonvisszaszerzés részeként egy bajor gyártmányú terepjárót és pénzt is lefoglaltak. A 41 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Éjszakai, zajjal járó pályakarbantartásra és több vasúti átjáró idéglenes lezárására kell számítani októberben Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A munkálatokat a vasúti pályakarbantartása miatt végzik, ezért az érintett településeken éjszaka is hallható lehet a munkagépek zaja, számolt be róla a Szolnoki Napló. A munkálatokhoz kapcsolódóan több vasúti átjárót is idéglenesen lezárnak, így egyes helyeken a közúton közlekedőknek változásokkal kell számolniuk. Hétfőn kissé lehűl az idő, a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, a Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk. Számottevő csapadékra nem kell készülni. Kedden visszatér a napos idő. A nappali maximumok 25-27 fok körül, az éjjeli minimumok 3-5 fok körül lehetnek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! Október 5-e van, az aurélokat lehet ünnepelni. 0620-55-55-155. Nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Eztel kezd, nem sokára Sasha is jön, az I Feel Lonely-val, és még ebben a fél órában biztosan énekel, Zséda is itt a Besten.
0: Best

0: közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
1: Best FM a legjobb zenék, jó reggelt, jó utat kívánok! Aszfaltoznak az M3-ason a 60 nyugat csomópontnál a Vásárosnamény felé vezető oldalon. A külső és a leálló sávon lehet csak autózni. Budapest felé a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik az autósokat. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

West FM a legjobb zenék, rögtön 7:30, jönnek a friss hírek a végén részletes időjárás jelentéssel. Egy biztos, csütörtök péntek magasságában jön az igazi hűvös, csapadékos, borongósabb őszi idő, addig kitart a vénasszonyok nyara. Ugyanaz is igaz, hogy ma egy fokkal több lesz a fátyol felhő az égen, de marad a kellemes 21-26 fok. Részletek a hírek végén, aztán jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, a Faith No More-tól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Továbbfejleszti az e-áfa rendszert a NAV. Lövészeti sportközpontot adtak át Újszászon. Szolnokról készítik elő a Teszed országos akcióját. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál egy Jemendi Rékát hallják. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az e-áfa rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be, és min érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az áfa bevallás. Lövészeti sportközpontot adtak át Újszászon, a Vásártér területén. A taktikai élményparkban többféle sport és képzési lehetőség kapott helyet. A beruházás egy korábban illegális hulladéklerakóként használt, mintegy 4 hektáros terület rendezésének részeként valósult meg, számolt be róla a Szolnoki Napló. A komplexumban 4 szabadtéri pályát alakítottak ki, összesen mintegy 16 ezer négyzetméteren, ahol az íjászat, az airsoft és a paintball számára is helyet biztosítottak. Emellett egy zárt, szellőztető rendszerrel felszerelt multifunkciós sportépület is elkészült a statikus és dinamikus lövészeti sportágak számára. Az átadás már megtörtént, de a létesítmény a tervek szerint novemberben nyithat meg a látogatók előtt. Már zajlik a Teszed 2026 országos szemétszedési akciójának előkészítése Szolnokon. Az idei programra csaknem 115 ezer önkéntes regisztrált, akik több mint 2100 helyszínen vesznek részt a hulladékgyűjtésben. Az akció október 12-e és 18-a között zajlik, a teljes logisztikai háttér koordinálását pedig Szolnokról végzik. Az NHS zónok munkatársai már megkezdték az önkénteseknek szánt felszerelések összeállítását. Összesen közel 233 ezer zsákot és kötegelőt, valamint 132 ezer pár védőkesztyűt kell eljuttatni a résztvevőkhöz. Hétfőn kissé lehűl az idő, a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, a Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk. Számottevő csapadékra nem kell készülni. Kedden visszatér a napos idő. A nappali maximumok 25-27 fok körül, az éjjeli minimumok 3-5 fok körül lehetnek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 5-e van, hétfő, sok boldogságot, kedves aurélok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 1947-ben a mai napon született Brian Johnson, angol énekes, dalszerző, szövegíró, az AC/DC frontembere. Ötvenegyben a mai napon született Bob Geldof, írénekes, dalszerző, színész, politikai aktivista, a Pink Floyd The Wall című filmjének főszereplője. Október 2. megszületett Harold Faltermeyer, Grammy-díjas német billentyűs zeneszerző. Leghíresebb szerzeményei közé tartozik a Top Gun instrumentális betétdala, vagy a Beverly Hills-i zsaru ikonikus főcímdala. Ben ezen a napon született Kate Winslet, Oscar-díjas angol színésznő, olyan filmek sztárja, mint az Értelem és érzelem, az Apró titkok és természetesen a Titanic. A sort a 83-as születésű amerikai színész Jesse Eisenberg zárja, olyan filmek sztárja, mint a Zombieland 1-2, a Közösségi háló vagy a Szempényvesztők. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A kora őszi jó időben a levegőben szálló pókfonalak, vagyis az ökörnyál a ragyogó napsütésben úgy csillognak, mint az idős asszonyok őszhajszálai. A régi népi hiedelmek ezeket a fonalakat a sorsot fonó boszorkányokhoz vagy idős asszonyokhoz kötötték. Innen a vénasszonyok nyara elnevezés. Ami még csütörtökig biztosan velünk marad, részletek a hírek végén. Mindjárt 8 óra, jó reggelt! Az biztos, hogy a következő órában szól majd Gloria Estefan dala. És persze jönnek magyarok is, például a BSV.
2: Neked minden.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Extra akció a Husqvarna Szolnoknál. Benzines fűnyírók, vezetékes robotfűnyírók, láncok, vezetőlemezek és olajok most extra akciós áron a készleten lévő termékekre. Ha most vásárolnál, Cofidis áruhitel lehetőséggel is élhetsz. Ne maradj le az akcióról! Husqvarna Szolnok, Mátyás király út 18.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő! Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejt

0: újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Szolnok jelképévé vált Közép-Európa leghosszabb gyaloghídja, a Tiszavirághíd. Az ideérkezők szívesen készítenek róla képet, sétálják végig az átkelőt, ahonnan remek kilátás nyílik a Tiszára és a városra. A szerkezetet 2009. augusztusában kezdték el építeni, az avatása pedig többek között a magas vízállás miatt csúszva 2011. január 21-én került sor. Az 550 tonnás híd 444 méter hosszú, három részből áll. Egy 186 méter hosszú mederhídból, valamint a kétoldali vasbeton feljárókból. A kecsesívű, 60 fokban kifelé döntött elemek repdeső szárnyú kérészekre emlékeztetnek. A Tiszavirághoz hasonlót Walesben találunk, a Halihedi Kelta kapuhidat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Tabán Szolnok legrégebbi része. Már az 1600-as évektől találhatunk róla feljegyzéseket. 1757-ből származik az első térkép, melyen Tabán néven szerepel a városrész. A cserzéshez sok víz kell. A Tisza zagyva torkolata így ideális hely volt a tímároknak. A szolnoki Tabánnál kékfestőműhelyt is alapítottak. A Tabán szerkezetére jellemző volt a szűk, kanyargós utcák, szegényes házak. A környéken egészen az 1970-es évekig vízvezeték és szennyvíz csatorna sem volt. A régi házakat a 10 emeletesek építésekor elbontották. Csak ezután kezdett el kialakulni a mai Tabán, amiben a 24. számú ház az 1930-as évek környékén épült fel, melyet később tulajdonosai többször is átépítettek, felújítottak, és amiben a tájház kapott helyet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Az idei volt a legszárazabb nyár a mérések kezdete óta. Még várják a kitüntetési javaslatokat. Forgalomkorlátozás a Jászberényi Kórháznál. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál egy Jemendi Rékát hallják. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
3: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
2: Október 20-áig lehet javaslatokat benyújtani a városi kitüntetésekre Törökszent Miklóson. Az önkormányzat több elismerés odaítélésére vár ajánlásokat. Ezek között szerepel a Törökszent Miklós Város Díszpolgára cím, a Pro Urbe Törökszent Miklós és a Törökszent Miklósért emlékérem, valamint a Törökszent Miklós Város Közművelődési Díj, közölte Törökszent Miklós Városi Önkormányzata. Burkolatjavítás miatt változik a forgalmi rend Jászberényben, a Jászberényi Szent Erzsébet kórház környékén. A munkálatok október 5-e és 9-e között zajlanak az Attila út és a Szelei út közel 300 méteres szakaszán, a Szent Kúti tér és a Harang utca csatlakozásától egészen a kórház bejáratáig. Reggel 6:30 és este 7 óra között jelentős forgalomkorlátozásra, terelésekre, várakozásra és torlódásra kell számítani. Hétfőn kissé lehűl az idő, a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, a Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk. Számottevő csapadékra nem kell készülni. Kedden visszatér a napos idő. A nappali maximumok 25-27 fok körül, az éjjeli minimumok 3-5 fok körül lehetnek.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ebben az órában Robbie Williams-től nem sokára Néo is énekel, az órát pedig a Shakedown at Night című slágere kezdi. 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó hetet, jó utat, jó munkát kívánok. Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Aurélok, szülinaposok, sok boldogságot!

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzük, hogy indul a hét az utakon.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: 4:09 körül nagy a forgalom az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, az M4-esen Üllő közelében, az M7-esen szintén a bevezető szakaszon és előtte Érdtől kezdődően. Az 1-es főút Biatorbágyon nagyon-nagyon lassú, szintén a főváros felé, de ugyanez a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 31-esen Mende térségében és az 51-es főúton Dunaharaszti körzetében. Jó utat, ha dugóbbal esett van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Jobbulást a betegeknek, elkezdődött a suli. Ez minden évben így van, 2-3 hét, és mindenki tüsszög, taknyol. Szószik, Néó dalával megy tovább a hétfő reggel.
1: Best FM.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Folytatódik a Pénasszonyok nyara, az indián nyár, ha minden igaz, csütörtökig tart. Ma is 21-26 fokra, az elmúlt napokhoz képest egy fokkal több fátyol felhőre, de alapvetően napsütéses, szép őszi időre lehet készülni. Részletek a hírek végén rögtön 8:30, jó reggelt, a Wakefield dalát indítom mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Az őszi Balatonra csábítanák a turistákat. Kristályt találtak egy jászkíséri férfinál. Éjszakai vasúti munkákra számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes felkeresni a tó környékét. A cél, hogy megmutassák, hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a szövetség elnöke. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vettek egy 41 éves jászkíséri férfit. A jászberényi nyomozók információi alapján a férfi helyi fogyasztóknak értékesíthetett kristályt. A rendőrök október 1-én közúti ellenőrzés során intézkedtek vele szemben. A férfi autójában két utas is tartózkodott, ezért a járművet és az utasokat is átkutatták. A rendőrség tájékoztatása szerint az autóban, illetve az egyik női utasnál is kábítószergyanús anyagot találtak. Mindhármukat előállították. Ezt követően a nyomozók a férfi otthonában is kutatást tartottak, ahol egy szekrényben 304 g kristályt találtak és foglaltak le. A hatóságok a vagyonvisszaszerzés részeként egy bajor gyártmányú terepjárót és pénzt is lefoglaltak. A 41 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Éjszakai, zajjal járó pályakarbantartásra és több vasúti átjáró idéglenes lezárására kell számítani októberben Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A munkálatokat a vasúti pályakarbantartása miatt végzik, ezért az érintett településeken éjszaka is hallható lehet a munkagépek zaja, számolt be róla a Szolnoki Napló. A munkálatokhoz kapcsolódóan több vasúti átjárót is idéglenesen lezárnak, így egyes helyeken a közúton közlekedőknek változásokkal kell számolniuk. Hétfőn kissé lehűl az idő, a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, a Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk. Számottevő csapadékra nem kell készülni. Kedden visszatér a napos idő. A nappali maximumok 25-27 fok körül, az éjjeli minimumok 3-5 fok körül lehetnek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rádió FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 5-én hétfőn a Pedagógusok Világnapján. Így van, nagy tapsot nekik, és ma van ő felsége titkos ügynökének, James Bondnak a napja is. 1962-ben ugyanis október 5-én volt a Dr. No az első James Bond film premierje, de mi most kozmikus távlatokban gondolkodunk tovább, jön a Savage Garden és a To the Moon and Back, pontosan 3:49-kor, itt a Best FM-en. Jó reggelt, jó hetet!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakósból csak.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindig nézd az élet napos oldalát. Nem véletlen az idézet. 1969. október 5-én sugározta a BBC a Monty Python repülő cirkuszának legelső epizódját, ugye, az elhíresült hütyülős dalból. Az Always Look of the Bright Side of Life-ból idéztem. Most még könnyű az élet napos oldalát nézni, na de csütörtöktől péntektől már nehezebb lesz, akkor ideér végérvényesen. A borongós, hűvös, felhősebb őszi idő, addig viszont kitart a vénasszonyok nyara. Részletek a hírek végén, a következő órában pedig jön majd Lenny Kravitz. És Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Továbbfejleszti az e-áfa rendszert a NAV. Lövészeti sportközpontot adtak át Újszászon. Szolnokról készítik elő a Teszed országos akcióját. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál egy Jemendi Rékát hallják. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az e-áfa rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be, és min érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az áfa bevallás. Lövészeti sportközpontot adtak át Újszászon, a Vásártér területén. A taktikai élményparkban többféle sport és képzési lehetőség kapott helyet. A beruházás egy korábban illegális hulladéklerakóként használt, mintegy 4 hektáros terület rendezésének részeként valósult meg, számolt be róla a Szolnoki Napló. A komplexumban 4 szabadtéri pályát alakítottak ki, összesen mintegy 16.000 négyzetméteren, ahol az íjászat, az airsoft és a paintball számára is helyet biztosítottak. Emellett egy zárt, szellőztető rendszerrel felszerelt multifunkciós sportépület is elkészült a statikus és dinamikus lövészeti sportágak számára. Az átadás már megtörtént, de a létesítmény a tervek szerint novemberben nyithat meg a látogatók előtt. Már zajlik a Teszed 2026 országos szemétszedési akciójának előkészítése Szolnokon. Az idei programra csaknem 115.000 önkéntes regisztrált, akik több mint 2100 helyszínen vesznek részt a hulladékgyűjtésben. Az akció október 12-e és 18-a között zajlik, a teljes logisztikai háttér koordinálását pedig Szolnokról végzik. Az NHS zónok munkatársai már megkezdték az önkénteseknek szánt felszerelések összeállítását. Összesen közel 233.000 zsákot és kötegelőt, valamint 132.000 pár védőkesztyűt kell eljuttatni a résztvevőkhöz. Hétfőn kissé lehűl az idő, a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, a Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk. Számottevő csapadékra nem kell készülni. Kedden visszatér a napos idő. A nappali maximumok 25-27 fok körül, az éjjeli minimumok 3-5 fok körül lehetnek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Több mint testőr volt egy ilyen című film, ugye Whitney Houstonnal, hát most egy másik díva ismétli meg a való életben. Több mint testőr, Jennifer Lopez-t kézenfogva fotózták le sármos testőrével. Hölgyek, urak, jó reggelt, jó hetet kívánok, 5 perccel múlt 9, J-Lo kezdi az órát, de készül a CNC Music Factory. Jön az Endein a Beautiful Things-el, Craig David Sting-el, az Aerosmith és Ákos is, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss hír az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Baleset történt az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágy előtt, az 5 kilométeres torlódás nagyjából fele rálóg az M0-ásra is, ahol már az M7-es csomópontja után bedugul a pálya. Jó utat, ha dugó baleset van, telefon SMS Viber számunk 0620 55 55 155, ahol most folytatjuk, ott nincsenek utak. Fly away, Lenny Kravitzzel repülünk tovább a Westen.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Csodálatos zene szólt, Amazing a címe is, az Aerosmith zenéjét, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között pedig jó híreim vannak. Folytatódik a csodálatos indián nyár, a vénasszonyok nyara 21-26 fokkal, igaz, ma egy kicsit több fátyol felhő lesz az égen. Csütörtökön jön egy hidegfront és véget vet az őszi nyárnak. Mi pedig megyünk tovább egy újabb kedvenccel, az ezeret forduló legnagyobb slágerei közül, Brandy és a Barbaras érkezik a Besten.

Blast FM a legjobb zenék, de hogy miért pont vénasszonyok nyarának hívják? Az egyik magyarázat szerint a nyírkos reggelek után a délutáni meleg napsütésben az idősebb asszonyok szívesen ültek ki a ház elé a padra beszélgetni, varogatni vagy fonni, hogy még egyszer utoljára élvezzék a nyári meleget a tél beállta előtt. És a következő percekben is érezhetjük, ahogyan a Rio de Janeiro-i napsütés simogatja az arcunkat. Jön Sergio Mendez és a Black Eyed Peas közöse, Más Canada a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: De előbb hírek, a végén részletek az időjárás jelentésben az indián nyárról. Előjáróban annyit csütörtökig gyűjthetjük a D-vitamint.
2: Fekszünk a strandon, szól a vidéki sanzon.
1: Fekszünk a strandon, a Bagosi Brothers Company dala is szól majd, akár csak Sonicé. Ez lesz a Sky, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Az idei volt a legszárazabb nyár a mérések kezdete óta. Még várják a kitüntetési javaslatokat. Forgalomkorlátozása a Jászberényi Kórháznál. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál egy Jemendi Rékát hallják. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, vagy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
1: Október 20-áig lehet javaslatokat benyújtani a városi kitüntetésekre Törökszent Miklóson. Az önkormányzat több elismerés odaítélésére vár ajánlásokat. Ezek között szerepel a Törökszent Miklós város díszpolgára cím, a Pro Urbe Törökszent Miklós és a Törökszent Miklósért emlékérem, valamint a Törökszent Miklós város közművelődési díj, közölte Törökszent Miklós városi önkormányzata. Burkolatjavítás miatt változik a forgalmi rend Jászberényben, a Jászberényi Szent Erzsébet kórház környékén. A munkálatok október 5-e és 9-e között zajlanak az Attila út és a Szelei út közel 300 méteres szakaszán, a Szent Kúti tér és a Harang utca csatlakozásától egészen a kórház bejáratáig. Reggel 6:30 és este 7 óra között jelentős forgalomkorlátozásra, terelésekre várakozásra és torlódásra kell számítani. Hétfőn kissé lehűl az idő, a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, a Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk. Számottevő csapadékra nem kell készülni. Kedden visszatér a napos idő. A nappali maximumok 25-27 fok körül, az éjjeli minimumok 3-5 fok körül lehetnek.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában a Simply Redtől, Justin Timberlake-től, Kelly Clarksontól nem sokára Tiziano Ferro is énekel, az órát pedig a Basti indítja a Pompeijjel. 5 perccel lassan 6-tal múlt 10. Jó hetet, jó munkát, jó utat kívánok! Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Ezt a fem a legjobb zenék. Időutazásunkban A-tól Z-ig és oda-vissza keresztül kasul bejárjuk a 90-es és 2000-es éveket. Az évszám most 1994, jön az Art to the A, Stephen James Lewis-tól, művész nevén CJ Lewis-tól, és annak ellenére, hogy rádiós kedvenc és óriási sláger volt, csak a 34. hely jutott neki az Egyesült Királyság hivatalos kislemez listáján.

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Friss közlekedési hír, új terelés épült ki a hétvégén az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon. A 18-as érdi csomópont és az M0-as csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták. A terelés elejénél ne megszokásból vezessünk, lassítani kell, hogy a külső sávokra kisorolást időben meg tudjuk kezdeni. Főleg a reggeli csúcsforgalmi időszakban lehet számítani az új forgalmi helyzet miatt lassabb haladásra, torlódásra. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Élvezzük ki az indián nyarat, csütörtökig tart. A következő órában szól az Indian Summertime, a 90-es és 2000-es éveket pedig a Desperado is elhozza majd. Mindenek előtt hírek, a végén részletes időjárás jelentés, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A jótállási szabályok betartására összpontosít a fogyasztóvédelem. Halottjuk is van az éjjeli orosz csapásoknak Ukrajnában. Kitart a kellemes őszi idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén is fokozottan ellenőrzik a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédők. A kormányhivatalok egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében, a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
1: A vezetés közben mobilozókra csap le a rendőrség a héten. Az ORFK ezzel egy összeurópai akcióhoz csatlakozik. A járőrök nem csak a kézben tartott mobillal telefonálókat figyelik, azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen. Lakóházakat, iskolát és kávézót is találat ért hajnalban Harkivban. Az orosz légi csapásokban egy ember meghalt, 6 megsérült az ukrajnai városban. Odesszában ipari és kikötői létesítmények ellen vetettek be drónokat és rakétákat, sérültekről innen nem érkezett jelentés. Tolató mozdony siklott ki reggel a déli pályaudvaron. Az állomáson ezért csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok, közölte a MÁV Inform. Átmenetileg több vágányon is szünetel a forgalom, így a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál további változásokra, eltérő szerelvényekre lehet számítani. Egyes vonatok csak Budapest-Kelenföldig közlekednek, illetve onnan is indulnak. Ma ismét derült vagy fátyolfelhő száraz napunk lesz, odakint 22-26 fok is lehet. Késő estére mindebből 8-15 fok marad. Holnap is nagyon hasonló időre készülhetünk. A reggel meglehetősen csípős lehet, 1-6 fokig is süllyedhet a hőmérséklet. Napközben ismét 22-26 fokra van kilátás. Szerdán is sok napsütés ígérkezik, de a Dunántúlon már felhősebb lehet az ég, és néhol kisebb eső sem kizárt. Megint akár 26 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ha valaki eltéved Afrikában, a Namib sivatagban, és nem találja a kivezető utat, közben pedig egyfolytában a Totó Afrikáját hallja, ne aggódjon, nem az ő készülékében van a baj. Egy német namíbiai művész ugyanis egy egyedülálló hangi installációt készített a Namib sivatagban. Egy napelemes rendszerre kötött MP3 lejátszót és hangszórókat állított fel, amelyek a sivatag közepén a végtelenségig loopolva játsszák a Totó Afrikáját, amelyet most Carl Wolf feldolgozásában indítok. 4 perc múlt 11. Hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hírek, korábban a 66-os főúton Sázsd térségében autó és autóbusz ütközött. A 30-as kilométernél félpályás korlátozásra kell készülni. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és az ATB Let You Go-jával indul az új hét első délutánja. Rögtön dél, jönnek a friss hírek, jó étvágyat, ha már aktuális az ebéd, Mákszem Levente vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Best FM-en. A Best FM-en.
1: Még mindig sok helyen gyulladt ki a száraz növényzet, vadasparki belépő járhat a begyűjtött hernyókért Pekingben. Csütörtökig kitart a kellemes kora őszi idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében tegnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban vagy Nógrádban is. A Békés megyei Kunágotán délután gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófa védelem. Előrehozott választások jönnek Spanyolországban. Pedro Sánchez miniszterelnök azután döntött így, hogy az alsóház pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet. Országszerte pedig folyamatosan tüntetések zajlanak. A mostani közlés szerint a választásokat várhatóan november 29-ére írják ki. Az aradi vértanúkra emlékezünk holnap. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Arról mit üzenhet a történetük a ma emberének? Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem, hogyha úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Hernyógyűjtéssel nyerhetnek belépőt a pekingi vadaspark látogatói. A létesítmény szeretne megszabadulni a kártevőktől, ezért a kínai nemzeti ünnephez kötődő munkaszünet idejére versenyt hirdetett. Ebbe már több mint 2000-en kapcsolódtak be. A résztvevők kesztyűkkel, evőpálcikákkal felszerelkezve vágtak neki a kihívásnak, amint egy 223 hektáros parkban. Az amerikai fehér medvelepke hernyójából eddig mintegy 310 ezer darabot, azaz összesen majdnem 48 kilónyit szedtek össze. Ma is nagyrészt derült időnk lesz, néhány fátyol felhő költözhet az égre, de ezekből aztán egyre kevesebb lesz. A levegő 22-26 fokig melegszik. Holnap-holnap után is nagyon hasonló időre készülhetünk, bár szerdán a Dunántúlon már felhősebb lehet az ég, néhol kisebb eső sem kizárt, ismét 22-26 fok várható. Csütörtökön aztán megvastagszik a felhőzet, többfelé kell esőre, záporra, zivatarra készülni. Péntektől a csúcsértékek már 20 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, kellemes napot kívánok mindenkinek, és jó kis hétkezdést, én Majoros Rita vagyok. Kezdjük akkor együtt a hétvég első délutánját nagy lendületben, és remélem, hogy már teli hassal. Egyébként jó étvágyat kívánok az ebédelőknek, az Airi Mafiába, Beyoncéval, vagy éppen ATB Let You Go dalával. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telt a hétvége, és egy kicsit tudtak lazulni, pihenni ezen a csodás őszi hétvégén. Én magamba szívtam az összes D-vitamint, amit csak tudtam, és jártam az erdőt, túráztam egy hatalmasat egy kedves barátnőmmel. Készülünk közösen egy ilyen teljesítmény túrára, úgyhogy megvolt arra is az edzés a hétvégén. Jó sok kilométert tettünk a lábunkba, és a csodás az erdő ilyenkor ősszel. És azt kell, hogy mondjam, hogy maximálisan feltöltődve érkeztem meg ide a hétfő délután.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Ma is számíthatnak rám, hogyha közlekednek, bármerre is az országban jövök a legfrissebb infókkal. A 81-es főúton Ászár közelében az 51-es kilométernél egy autó fának csapódott. A főutat le is zárták és megállították a forgalmat. Az M5-ös autópályán Budapest felé a 49-es kilométernél kaszálnak egy sávzárás mellett. A munkavégzés helyszíne mögött több kilométeres a torlódás. Az M7-esen pedig Budapest felé egy új terelést építettek ki a 18-as érdi csomópont és az M0-es autóúti csomópont között. A belső sáv zárva is van, a munka mögött lassulás van. 0620 55 55 155, én pedig ide várom ma is az útinfókat, ha járnak elnek az ország útjain és látnak valamit, írjanak, de ha felhívnának, azt is nagyon megköszönöm. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy kicsit ilyen kétségbeesett hangvételű üzenetet kaptam Erikától, de megpróbálok segíteni. Azt írja, hogy ők megebédeltek az irodában, és most visszatértek a munkához, és hát az a helyzet, hogy nagyon sok határidős munkájuk van, és ötödike a határidő, szóval ma addig nem tudnak hazamenni, amíg nem végeznek azzal a rengeteg mindennel, ami még hátra van, és amit a múlt hétről igazából átpakoltak erre a hétre, hogy majd hétfőn megcsináljuk, de szerintem vagyunk sokan ezzel így. Úgyhogy Erika arra kért, hogy a következő órában és a következő délutánon ne hagyjam őket cserben, egy kicsit pörgessen fel az irodában is a hangulatot. Hát én mindent meg fogok tenni, hogy egy kicsit könnyebb legyen visszatérni a munkához, de legalább jó fej a főnök, hogy hagyja, hogy a háttérben azért bömböljön a rádió. Például a Counting Crows dala. És jön majd a Follow the Flow is. Kitartás nektek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az idegtudomány új korszakának alapjait rakták le az idei orvosi élettani Nobel-díjasok. Hatalmas bomba került elő Vecsésen, napokig kitarthat a szép őszi idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az optogenetika kifejlesztéséért jár idén az orvosi élettani Nobel-díj 3 tudósnak. A módszer lehetővé teszi annak vizsgálatát, miként alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és a viselkedést az agyban. A bizottság szerint Peter Hegemann és Georg Nagel német, valamint Carl Deisseroth amerikai kutató az idegtudomány új korszakának alapjait rakta le munkájával. A díjakat december 10-én adják át Stockholmban. A vezetés közben mobilozókra vadásznak a rendőrök a héten. Az ORFK egy összeurópai akció keretében nem csak a kézben tartott mobillal telefonálókat figyeli, azt is próbálja kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Fontos, hogy vezessünk körültekintően és tartsuk be az elsőbségi szabályokat. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsira és a további gondotmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt sorot el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az utat.
1: Második világháborús német romboló bomba került elő Vecsés külterületén. A 250 kilós szerkezetre egy építkezésnél bukkantak a Pest megyei településen, ugyanitt előkerült egy szintén német 50 kg-os bomba is. Az eszközöket a honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, és ott majd megsemmisítik. Ma ismét derült vagy fátyolfelhő száraz napunk lesz, odakint 22-26 fok is lehet. Késő estére mindebből 8-15 fok marad. Holnap is nagyon hasonló időre készülhetünk. A reggel meglehetősen csípős lehet, 1-6 fokig is süllyedhet a hőmérséklet. Napközben ismét 22-26 fokra van kilátás. Szerdán is sok napsütés ígérkezik, de a Dunántúlon már felhősebb lehet az ég, és néhol kisebb eső sem kizárt. Megint akár 26 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is felejthetetlen slágerek itt a Best FM-en, és akik visszatértek a munkába ebéd után, hát csapjanak a munka közé. Geszti Péter és Péterfi Bori dalával jön a Csak te meg én, mert azt kérték az előző órában a hallgatók, hogy egy kicsit munkához felpörgető dalokat hozzak, úgyhogy a Coating Cross-zal nyitok is. Majoros Rita vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az előző órában is említettem, hogy megint csak túrázni voltam ezen a hétvégén, úgyhogy arra gondoltam, hogy a hallgatóságot is megkérdezem így a napkérdésre kapcsán, hogy mik a kedvenc kiránduló vagy éppen túrázó helyeik itthon, hogyha őszi hónapról van szó. Én ebben a hónapban szeretek a leginkább túrázni. Hát a tavasz még talán a másik ilyen, de az ősz, amikor kezd minden egy kicsit elcsendesedni, elaludni, és a fák is mindenféle színben pompáznak, én ezt imádom a legjobban, és csak úgy ropog a levél a talpam alatt, vagy a cipőm, bakancsom alatt. Én ezt nagyon-nagyon szeretem. Egyszerűen kikapcsol, kimozdít mindenből, úgyhogy hát jöhetnek a tanácsok, tippek akár egymásnak is. Mik a legjobb kiránduló, vagy éppen túrázó helyek itthon ősszel? Erre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de akár nyugodtan lehet képeket is küldözgetni Viberen, vagy ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Jöhetnek az üzenetek. Adjunk tényleg tippeket egymásnak, hogy hova érdemes ilyenkor ősszel kirándulni menni. Még csak hétfő van, szóval akár már lehet a hétvégét is itt tervezni. Na, várom a tippeket, a Depeche Mode dalát pedig a folytatásban cserébe hozom itt a Free Love a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M7-es autópályán Budapest felé új terelést építettek ki. A 18-as érdi csomópont és az M0-as autóti csomópont között a belső sáv zárva is van. A munkaterület mögött pedig lassulás van, úgyhogy ezzel kell számolni. Budapestről is kaptam egy információt, hogy a József körút és a Rákóczi út kereszteződésében, vagyis a Blaha-Lujza téren baleset történt, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani, de egyébként több taxis hallgató ma is írt, ezt nagyon köszönöm, hogy egészen jól járható a város. És ez maradjon is így. 0620 55 55 155, ha pedig bárki bármit lát, ezen a telefonszámon jelentkezhet. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nem tudom, önök hogy vannak vele, de én éppen megszoktam, hogy 2026 van. Elfogadtam, már végre nem a 2025-öt írtam le, és át kell javítani, hanem a 2026-ot, és már itt vagyunk október elején, pontosabban október 5-én. Elképesztő, ahogy szalad ez az év, és szalad az idő. Hát mi pedig akkor így szaladjunk a következő órába is, mert hogy ebből a délutánból is eltelt már 2 óra, pár perc is jönnek a legfrissebb hírek. Aztán a Gorillazzal nyitok. És jön majd Karamell is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jól szerepelt hazánk az Európai Madár Megfigyelő Napokon. Sokan mentek ki a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Csütörtökig kellemes idő, aztán lehűlés ígérkezik. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén is fokozottan ellenőrzik a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédők. A kormányhivatalok egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
1: Előrehozott választások jönnek Spanyolországban, jelentette be a miniszterelnök. Pedro Sánchez azután döntött így, hogy az alsóház pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, országszerte pedig folyamatosan tüntetések zajlanak. A voksolást várhatóan november 29-ére írják ki. Ismét jól szerepeltünk az Európai Madár Megfigyelő Napokon. Hazánk 2. és 1/3. Helyezést ért el a versennyel egybekötött rendezvényen október első hétvégéjén. Magyarországon tartották meg a legtöbb helyszínen az eseményt, itt kapcsolódtak be a legtöbben, a Magyar Madártani Egyesület csapata pedig a finnek és a svédek után bronzérmes lett a csaknem 629 ezer példány megfigyelésével. Több mint 60 ezeren voltak kíváncsiak idén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hungexpon tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 program várta a látogatókat. A német nyelvű irodalom bemutatkozásában Németország, Ausztria és Svájc mellett a frankfurti könyvvásár és nemzetközi könyves szervezetek szakemberei is részt vettek. Ma is nagyrészt derült időnk lesz, néhány fátyol felhő költözhet az égre, de ezekből aztán egyre kevesebb lesz. A levegő 22-26 fokig melegszik. Holnap-holnap után is nagyon hasonló időre készülhetünk, bár szerdán a Dunántúlon már felhősebb lehet az ég, néhol kisebb eső sem kizárt, ismét 22-26 fok várható. Csütörtökön aztán megvastagszik a felhőzet, többfelé kell esőre, záporra, zivatarra készülni. Péntektől a csúcsértékek már 20 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, 2 óra után is mindenkinek. Ahogy már itt az óra végén is beszéltük, eléggé szalad az idő, úgyhogy szalad ez a délután is, ez a hétfő délután, bár talán hétfő lévén nem is bánjuk annyira. Szóval 2 óra múlt, én Majoros Rita vagyok, ez pedig a Best FM, ahol már nyitja is az órát a Gorillaz, jön a Feel Good. Nagyon szép napot, tartsanak velem!
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. Letenye felé lezárták a külső és a belső sávot, mert burkolatfelújítás van. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oda a belső sávján halad. Budapest felé pedig a középső és a külső sáv autózható. A terelés mögött lassulás van. A 6-os főúton Pécsen két autó ütközött, a 194-es kilométernél a Szigetvár felé vezető külső sávon le is zárták azt. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha valakinek van útinfója. Nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele, akár írásban, akár hívásban. Én pedig cserébe árásdalát hozom, hogy útközben is jó hangulat legyen. Jön a Boroboro a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, a legjobb túrahelyek, legjobb kirándulóhelyek ősszel kis hazánkban. Ez a napi téma, ez a nap kérdése. Ki hol szeret ilyenkor ősszel leginkább kirándulni? Azt írja Anita, hogy ő a Mecsekben. Imádja, egyszerűen nem tudja megunni, Pécsen nőtt fel, úgyhogy egy karnyújtásnyira van, és még bár Budapestre költözött, még így is nagyon sokat jár haza, és nagyon sokat jár ilyenkor a Mecsekben. Akkor Anita, egy virtuális pacsit már küldök is, nekem Óbánya a legnagyobb kedvencem, és természetesen a pisztránk sem maradhat el ilyenkor. 0-20-55-55-155, jöhetnek ide még a hasonló üzenetek. Ha valakinek van kedvenc, vagy ilyen bejáratott helye ilyenkor ősszel, vagy akár egyébként más évszakban is, de mondjuk ilyenkor a legszebb, akkor jöhetnek ezek. Én pedig a legjobb zenéket hozom, akár kirándulás mellé is a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: vajon mégis evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM, a legjobb zené.

0: gondolsz, tudom. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Extra akció a Husqvarna Szolnoknál. Benzines fűnyírók, vezetékes robotfűnyírók, láncok, vezetőlemezek és olajok most extra akciós áron a készleten lévő termékekre. Ha most vásárolnál, Cofidis áruhitel lehetőséggel is élhetsz. Ne maradj le az akcióról! Husqvarna Szolnok, Mátyás király út 18.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Az idei volt a legszárazabb nyár a mérések kezdete óta. Éjszakai vasúti munkákra számíthatunk. Szolnokról készítik elő a Teszed országos akcióját. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
3: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonális helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
2: Október 20-áig lehet javaslatokat benyújtani a városi kitüntetésekre Törökszent Miklóson. Az önkormányzat több elismerés odaítélésére vár ajánlásokat. Ezek között szerepel a Törökszent Miklós város díszpolgára cím, a Pro Urbe Törökszent Miklós és a Törökszent Miklósért emlékérem, valamint a Törökszent Miklós város közművelődési díj. A díszpolgári cím olyan magyar vagy külföldi állampolgár adható, aki kiemelkedő munkájával vagy életművével hozzájárult a városi jó hírnevéhez. A Pro Urbe díjjal többek között a város fejlesztésében, a gazdaságban, a kultúrában, a tudományban, az oktatásban, az egészségügyben vagy a sportban végzett maradandó munkát ismerhetik el. A javaslattételre többek között helyi szervezetek, intézmények, képviselők, illetve legalább 50 Törökszent Miklósi lakóhelyű választópolgár is jogosult lehet. A közművelődési díjra pedig olyan személyek vagy közösségek jelölhetők, akik tartósan kiemelkedő eredményt értek el a város kulturális életében, közölte Törökszent Miklós városi önkormányzata. Burkolatjavítás miatt változik a forgalmi rend Jászberényben, a Jászberényi Szent Erzsébet kórház környékén. A munkálatok október 5-e és 9-e között zajlanak az Attila út és a Szelei út közel 300 méteres szakaszán, a Szent Kúti tér és a Harang utca csatlakozásától egészen a kórház bejáratáig. A munkavégzés idején reggel 6:30 és este 7 óra között jelentős forgalomkorlátozásra, terelésekre, várakozásra és torlódásra kell számítani. Az érintett útszakaszon félpályás korlátozás lesz, a forgalmat jelzőőrök irányítják. A kórház főbejárata és a kórház utca közötti parkolókat már lezárták, a Szent Kúti téri parkolók pedig szintén nem használhatók. A kápolna, a Huszár utca és a Szent Kúti tér felől nem lehet majd a Szelei útra kanyarodni. A buszmegállókat idéglenesen áthelyezik, a gyalogos átkelőhely pedig néhány méterrel Farmos irányába kerül, számolt be róla a Szolnoki Napló. az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes felkeresni a tó környékét. A cél, hogy megmutassák, hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a szövetség elnöke.
4: A vendégforgalom jelentős része nem a nyári főszezonban realizálódik. Ezekre szeretnénk felhívni a figyelmet. Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események. Ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeinket, hogy bizony érdemesen indulni a Balaton irányában az ősz folyamán is.
2: Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vettek egy 41 éves jászkíséri férfit. A jászberényi nyomozók információi alapján a férfi helyi fogyasztóknak értékesíthetett kristályt. A rendőrök október 1-én közúti ellenőrzés során intézkedtek vele szemben. A férfi autójában két utas is tartózkodott, ezért a járművet és az utasokat is átkutatták. A rendőrség tájékoztatása szerint az autóban, illetve az egyik női utasnál is kábítószergyanús anyagot találtak. Mindhármukat előállították. Ezt követően a nyomozók a férfi otthonában is kutatást tartottak, ahol egy szekrényben 304 g kristályt találtak és foglaltak le. A hatóságok a vagyonvisszaszerzés részeként egy bajor gyártmányú terepjárót és pénzt is lefoglaltak. A 41 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Az ügyről a rendőrség videófelvételt is közzétett, számolt be róla a Szolnoki Napló. Éjszakai, zajjal járó pályakarbantartásra és több vasúti átjáró idéglenes lezárására kell számítani októberben Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A munkálatokat a vasúti pályakarbantartása miatt végzik, ezért az érintett településeken éjszaka is hallható lehet a munkagépek zaja, számolt be róla a Szolnoki Napló. A munkálatokhoz kapcsolódóan több vasúti átjárót is idéglenesen lezárnak, így egyes helyeken a közúton közlekedőknek változásokkal kell számolniuk. A munkavégzés időpontjai és helyszínei az októberi időszakban több alkalmat is érintenek. A vasúti pálya karbantartása miatt elsősorban az érintett szakaszok közelében élők számára jelenthet változást, hogy a munkálatok egy része éjszaka zajlik. A lezárások pedig a közlekedők útvonalát is befolyásolhatják. A munkák idején ezért az érintett vasúti átjáró átmeneti korlátozásokra kell készülni. Már zajlik a Teszed 2026 országos szemétszedési akciójának előkészítése Szolnokon. Az idei programra csaknem 115 ezer önkéntes regisztrált, akik több mint 2100 helyszínen vesznek részt a hulladékgyűjtésben. Az akció október 12-e és 18-a között zajlik, a teljes logisztikai háttér koordinálását pedig Szolnokról végzik. Az NHS Zónok munkatársai már megkezdték az önkénteseknek szánt felszerelések összeállítását. Összesen közel 233 ezer zsákot és kötegelőt, valamint 132 ezer pár védőkesztyűt kell eljuttatni a résztvevőkhöz. A zsákokat és a kesztyűket a NEÜ ZRT biztosította, az országos elosztás megszervezése pedig az NHS Zónok feladata. A Szolnoki Társaságnak több mint 2000 regisztrált helyszínre kell időben eljuttatnia a szükséges eszközöket, számolt be róla a szoljon.hu. Hétfőn kissé lehűl az idő, a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, a Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk. Számottevő csapadékra nem kell készülni, kedden visszatér a napos idő. A nappali maximumok 25-27 fok körül, az éjjeli minimumok 3-5 fok körül lehetnek.
0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Ez a hét is jól kezdődik, mert hogy együtt töltjük a következő órákat. Üdv, én Fodor Attila vagyok. Ma van Kate Winslet és Jesse Eisenberg születésnapja, és Steve Miller zenésznek is, aki csapatával 74-ben, majd később 90-ben első a The Joker dallal. Most azonban Timbaland és Nelly Furtado jön.
1: 102.4 West

Csütörtökig maradnak a 27 fok körüli maximumok a térségben. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap sok napsütés, némi fátyolfelhő várható majd. A kora reggeli órákban hűvös lesz, csupán 5 fokot mérhetünk majd. Napközben viszont 25-26 fok is lehetséges majd. Szerdán folytatódik a túlnyomóan napos idő, nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, viszont csapadék nem van.

Szerdán 19 órától a Feleség 40-nél kezdődik. Házasságjavító komédia, többek között Beleznai Endre, Pikali Gerda, Gregor Bernadett, Németh Kristóf, Vanya Tímea, Domonkos Éva Lili, Faragó András szereplésével Martfűn a Városi Művelődési Központban. Bölcsek téglája Fülöp Viktor önálló este Törökszent Miklóson az Ipolyi Művelődési Központban szerdán 18 órától látható. A Változó Szerencse szekerén zenés irodalmi előadás a Csík zenekarral Martfűn a Művelődési Központban csütörtökön 17 órától. Krízisből erő, Vona Gödér Krisztina beszélgetőtársa Algaui Hesna lesz csütörtökön 17 órától itt Szolnokon a Versegi Könyvtárban. A Riverside Soul Bluegrass koncertje Szolnokon a Tiszapart moziban pénteken este 8-tól látható. Edda Symphonic Szolnokon a Tiszaligeti sportcsarnokban a legendás zenekar dalaival szombaton este 7-től. A Szegedi Big Band koncertje szombaton 18 órakor kezdődik kisújszálláson a Vigadóban. Dunst a helyi termékek ünnepe a Hild téren vasárnap 8 és 13 óra között fajta bemutatóval, vásárral, mikropódium bábelőadással, valamint Balla Tibor népzenésszel és Lénárt András verklissel. A Bér kötelez, Jankovics Péter önálló estje, október 14-én szerdán este 7-től látható kisújszálláson a Vigadóban. A Holdallanap zenekar koncertje a Tiszapart moziban tekinthető meg, október 15-én csütörtökön este 10-től. Jazz kívánságműsor, a Sárik Péter trió és Falusi Marian közös műsora október 17-én szombaton este 8-tól látható Törökszent Miklóson az Ipolyi Művelődési Központban. A 2000-es évek eleje és Asher egyik legjobbja szól most a Yeah! a 102.4

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Ezen a héten nagy felületű burkolatjavítást végeznek Jászberényben, az Attila út és a Szelei út közel 300 méteres szakaszán. Emiatt a térségben több utcában is idéglenesen megváltozik a forgalmi és parkolási rend. Napközben pedig jelzőrös forgalom irányításra is számítani kell. Itt Szolnoknál Millértelep után csataszög felé továbbra is útfelújítást végeznek. Vecsésen a 4-es úton útszűkület van érvényben. Ugyancsak a 4-esen Pilisnél a 45-ös kilométernél is útszűkület van közműépítési munkálat miatt. Pilisen a Dabasi összekötő úton is útszűkület van, ugyancsak közműépítési munkát végeznek. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárásra kell számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton a 108-as kilométernél sávlezárásra kell számítani. Az M5-ösön csomópontot építenek a 73-as, 76-os kilométerek között. A Ceglédi Szőlőkhöz vezető úton karbantartást végeznek ezen a héten. Tiszabögön a Rév úton végeznek karbantartást ugyancsak ezekben a napokban. Tiszabura és Abátszalók között a 32-16-oson a 35-ös kilométernél hídjavítást végeznek. Albertirsán a Dánosi úton vasúti átjáró építése miatt változott meg a forgalmi rend. A 46-01-es Nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt van korlátozás. A 442-esen Rákóczi-Újfalunál aszfaltozási munkát végeznek. Püspökladány és Báránd között a 42-esen és Báránd és Földes között is korlátozások vannak még érvényben. Útépítése kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás van érvényben. Mezőhék és Tiszaföldvár között aszfaltozási munkálatokra kell számítani. Nádudvaron az Ady Endre úton közmépítési munkát végeznek. Gyoma Endőd és Dévaványa között karbantartás miatt kell jobban figyelni. Tápiószelén útszűkület van a Rákóczi úton. Dózsatelepnél a 311-es 17-es kilométerénél aszfaltoznak. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani. Ecsekfalva határában a főcsatornánál van útszűkület. Abony és Újszilvás között útépítés miatt kell lassabban haladni. Whitney Houstonnal folytatódik a hétfő délután My Love Is Your Love.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Extra akció a Husqvarna Szolnoknál. Benzines fűnyírók, vezetékes robotfűnyírók, láncok, vezetőlemezek és olajok most extra akciós áron a készleten lévő termékekre. Ha most vásárolnál, Cofidis áruhitel lehetőséggel is élhetsz. Ne maradj le az akcióról! Husqvarna Szolnok, Mátyás király út 18.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Az idei volt a legszárazabb nyár a mérések kezdete óta. Éjszakai vasúti munkákra számíthatunk. Szolnokról készítik elő a Teszed országos akcióját. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
3: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
2: Október 20-áig lehet javaslatokat benyújtani a városi kitüntetésekre Törökszent Miklóson. Az önkormányzat több elismerés odaítélésére vár ajánlásokat. Ezek között szerepel a Törökszent Miklós város díszpolgára cím, a Pro Urbe Törökszent Miklós és a Törökszent Miklósért emlékérem, valamint a Törökszent Miklós város közművelődési díj. A díszpolgári cím olyan magyar vagy külföldi állampolgár adható, aki kiemelkedő munkájával vagy életművével hozzájárult a város jó hírnevéhez. A Pro Urbe díjjal többek között a város fejlesztésében, a gazdaságban, a kultúrában, a tudományban, az oktatásban, az egészségügyben vagy a sportban végzett maradandó munkát ismerhetik el. A javaslattételre többek között helyi szervezetek, intézmények, képviselők, illetve legalább 50 Törökszent Miklósi lakóhelyű választópolgár is jogosult lehet. A közművelődési díjra pedig olyan személyek vagy közösségek jelölhetők, akik tartósan kiemelkedő eredményt értek el a város kulturális életében, közölte Törökszent Miklós városi önkormányzata. Burkolatjavítás miatt változik a forgalmi rend Jászberényben, a Jászberényi Szent Erzsébet kórház környékén. A munkálatok október 5-e és 9-e között zajlanak az Attila út és a Szellei út közel 300 méteres szakaszán, a Szent Kúti tér és a Harang utca csatlakozásától egészen a kórház bejáratáig. A munkavégzés idején reggel 6:30 és este 7 óra között jelentős forgalomkorlátozás, terelésekre, várakozásra és torlódásra kell számítani. Az érintett útszakaszon félpályás korlátozás lesz, a forgalmat jelzőőrök irányítják. A kórház főbejárata és a kórház utca közötti parkolókat már lezárták, a Szent Kúti téri parkolók pedig szintén nem használhatók. A kápolna, a Huszár utca és a Szent Kúti tér felől nem lehet majd a Szelei útra kanyarodni. A buszmegállókat ideiglenesen áthelyezik, a gyalogos átkelőhely pedig néhány méterrel Farmos irányába kerül, számolt be róla a Szolnoki Napló. Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes felkeresni a tó környékét. A cél, hogy megmutassák, hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a szövetség elnöke.
3: A vendégforgalom jelentős része nem a nyári főszezonban realizálódik. Ezekre szeretnénk felhívni a figyelmet. Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események, ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt, ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeinket, hogy bizony érdemesen indulni a Balaton irányában az ősz folyamán is.
2: Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vettek egy 41 éves IASZ kíséri férfit. A jászberényi nyomozók információi alapján a férfi helyi fogyasztóknak értékesíthetett kristályt. A rendőrök október 1-én közúti ellenőrzés során intézkedtek vele szemben. A férfi autójában két utas is tartózkodott, ezért a járművet és az utasokat is átkutatták. A rendőrség tájékoztatása szerint az autóban, illetve az egyik női utasnál is kábítószergyanús anyagot találtak. Mindhármukat előállították. Ezt követően a nyomozók a férfi otthonában is kutatást tartottak, ahol egy szekrényben 304 g kristályt találtak és foglaltak le. A hatóságok a vagyonvisszaszerzés részeként egy bajor gyártmányú terepjárót és pénzt is lefoglaltak. A 41 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Az ügyről a rendőrség videófelvételt is közzétett, számolt be róla a Szolnoki Napló. Éjszakai, zajjal járó pályakarbantartásra és több vasúti átjáró idéglenes lezárására kell számítani októberben Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A munkálatokat a vasúti pályakarbantartása miatt végzik, ezért az érintett településeken éjszaka is hallható lehet a munkagépek zaja, számolt be róla a Szolnoki Napló. A munkálatokhoz kapcsolódóan több vasúti átjárót is idéglenesen lezárnak, így egyes helyeken a közúton közlekedőknek változásokkal kell számolniuk. A munkavégzés időpontjai és helyszínei az októberi időszakban több alkalmat is érintenek. A vasúti pálya karbantartása miatt elsősorban az érintett szakaszok közelében élők számára jelenthet változást, hogy a munkálatok egy része éjszaka zajlik. A lezárások pedig a közlekedők útvonalát is befolyásolhatják. A munkák idején ezért az érintett vasúti átjáró átmeneti korlátozásokra kell készülni. Már zajlik a Teszed 2026 országos szemétszedési akciójának előkészítése Szolnokon. Az idei programra csaknem 115 ezer önkéntes regisztrált, akik több mint 2100 helyszínen vesznek részt a hulladékgyűjtésben. Az akció október 12-e és 18-a között zajlik, a teljes logisztikai háttér koordinálását pedig Szolnokról végzik. Az NHS zónok munkatársai már megkezdték az önkénteseknek szánt felszerelések összeállítását. Összesen közel 233 ezer zsákot és kötegelőt, valamint 132 ezer pár védőkesztyűt kell eljuttatni a résztvevőkhöz. A zsákokat és a kesztyűket a NEÜ ZRT biztosította, az országos elosztás megszervezése pedig az NHS zónok feladata. A szolnoki társaságnak több mint 2000 regisztrált helyszínre kell időben eljuttatnia a szükséges eszközöket, számolt be róla a szoljon.hu. Hétfőn kissé lehűl az idő, a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, a Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk. Számottevő csapadékra nem kell készülni. Kedden visszatér a napos idő. A nappali maximumok 25-27 fok körül, az éjjeli minimumok 3-5 fok körül lehetnek.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És a stúdióban most Fodor Attila. Ezen a napon született Bob Geldof, ő hívta életre a Band Aid összefogást és a Do They Know It's Christmas dalt többek között, és ezen a napon született Brian Johnson, az AC/DC tagja is. Egy picit finomabb zenével folytatjuk, mert hogy a Morcsiba következik ezúttal.
0: 102.4 West

Csütörtökig maradnak a 27 fok körüli maximumok a térségben. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap sok napsütés, némi fátyolfelhő várható majd. A kora reggeli órákban hűvös lesz, csupán 5 fokot mérhetünk majd. Napközben viszont 25-26 fok is lehetséges majd. Szerdán folytatódik a túlnyomóan napos idő, nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, viszont csapadék nem valószínű. Megélénkül az északi, észak-nyugati szél, 26 foknál is többet mérhetünk majd. Csütörtökön kezdetben még lehet napos idő, majd egyre több felhő érkezik fölénk, feltámad az észak-nyugati szél, és a Dunántúlon már várhatóak esők, záporok is. Kora délután viszont még elérhetjük a 27 fokot Szolnok környezetében. A jó hangulathoz mi is hozzáteszünk zenében, a 102.4 Best FM-en most a Texas dala.

Szerdán 19 órától a Feleség 40-nél kezdődik. Házasságjavító komédia, többek között Beleznai Endre, Pikali Gerda, Gregor Bernadett, Németh Kristóf, Vanya Tímea, Domonkos Éva Lili, Faragó András szereplésével Martfűn a Városi Művelődési Központban. Bölcsek téglája Fülöp Viktor önálló este Törökszent Miklóson az Ipolyi Művelődési Központban szerdán 18 órától látható. A Változó Szerencse szekerén zenés irodalmi előadás a Csík zenekarral Martfűn a Művelődési Központban csütörtökön 17 órától. Krízisből erő, Vonagödér Krisztina beszélgetőtársa Algaui Hesna lesz csütörtökön 17 órától itt Szolnokon a Versegi Könyvtárban. A Riverside Soul Bluegrass koncertje Szolnokon a Tiszapart moziban pénteken este 8-tól látható. Edda Symphonic Szolnokon a Tiszaligeti sportcsarnokban a legendás zenekar dalaival szombaton este 7-től. A Szegedi Big Band koncertje szombaton 18 órakor kezdődik, kisújszálláson a Vigadóban. Dunst a helyi termékek ünnepe a Hild téren vasárnap 8 és 13 óra között fajta bemutatóval, vásárral, mikropódium bábelőadással, valamint Balla Tibor népzenésszel és Lénárt András verklissel. A Bér kötelez Jankovics Péter önálló estje október 14-én szerdán este 7-től látható kisújszálláson a Vigadóban. A Holdalla Nap zenekar koncertje a Tisza Part moziban tekinthető meg október 15-én csütörtökön este 10-től. Jazz kívánság műsor a Sárik Péter trió és Falusi Marian közös műsora október 17-én szombaton este 8-tól látható Törökszent Miklóson az Ipolyi Művelődési Központban. Még csak a hét elején járunk, de már is a hétvégi királylánnyal folytatjuk és a Bombonnal a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Ezen a héten nagy felületű burkolatjavítást végeznek Jászberényben az Attila út és a Szelei út közel 300 méteres szakaszán. Emiatt a térségben több utcában is idéglenesen megváltozik a forgalmi és parkolási rend. Napközben pedig jelzőrös forgalom irányításra is számítani kell. Itt Szolnoknál Millér telep után csataszök felé továbbra is útfelújítást végeznek. Vecsésen a 4-es úton útszűkület van érvényben. Ugyancsak a 4-esen Pilisnél a 45-ös kilométernél is útszűkület van közműépítési munkálat miatt. Pilisen a Dabasi összekötő úton is útszűkület van, ugyancsak közműépítési munkát végeznek. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között sáv lezárásra kell számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton a 108-as kilométernél sáv lezárásra kell számítani. Az M5-ösön csomópontot építenek a 73-as, 76-os kilométerek között. A Ceglédi Szőlőkhöz vezető úton karbantartást végeznek ezen a héten. Tiszabögön a Rév úton végeznek karbantartást ugyancsak ezekben a napokban. Tiszabura és Abátszaló között a 32-16-oson a 35-ös kilométernél hídjavítást végeznek. Albertirsán a Dánosi úton vasúti átjáró építése miatt változott meg a forgalmi rend. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt van korlátozás. A 442-esen Rákóczi-Újfalunál aszfaltozási munkát végeznek. Püspökladány és Báránd között a 42-esen és Báránd és Földes között is korlátozások vannak még érvényben. Útépítése kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás van érvényben. Mezőhék és Tiszaföldvár között aszfaltozási munkálatokra kell számítani. Nádudvaron az Ady Endre úton közmépítési munkát végeznek. Gyoma Endrőd és Dévaványa között karbantartás miatt kell jobban figyelni. Tápió szelén útszűkület van a Rákóczi úton. Dózsa telepnél a 311-es 17-es kilométerénél aszfaltoznak. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani. Ecsekfalva határában a főcsatornánál van útszűkület. Abony és Újszilvás között útépítés miatt kell lassabban haladni. A 102.4 Best FM-en most a New Level Empire dala szól.

0: they should be making love.
1: Come on, now, how many guys you know make
2: love? Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things.
3: 102.4 Best FM.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
5: Az idei volt a legszárazabb nyár a mérések kezdete óta. Éjszakai vasúti munkákra számíthatunk. Szolnokról készítik elő a Teszed országos akcióját. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
6: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonális helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek akkoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
5: Október 20-áig lehet javaslatokat benyújtani a városi kitüntetésekre Törökszent Miklóson. Az önkormányzat több elismerés odaítélésére vár ajánlásokat. Ezek között szerepel a Törökszent Miklós város díszpolgára cím, a Pro Urbe Törökszent Miklós és a Törökszent Miklósért emlékérem, valamint a Törökszent Miklós város közművelődési díj. A díszpolgári cím olyan magyar vagy külföldi állampolgár adható, aki kiemelkedő munkájával vagy életművével hozzájárult a városi jó hírnevéhez. A Pro Urbe díjjal többek között a város fejlesztésében, a gazdaságban, a kultúrában, a tudományban, az oktatásban, az egészségügyben vagy a sportban végzett maradandó munkát ismerhetik el. A javaslattételre többek között helyi szervezetek, intézmények, képviselők, illetve legalább 50 Törökszent Miklósi lakóhelyű választópolgár is jogosult lehet. A közművelődési díjra pedig olyan személyek vagy közösségek jelölhetők, akik tartósan kiemelkedő eredményt értek el a város kulturális életében, közölte Törökszent Miklós városi önkormányzata. Burkolatjavítás miatt változik a forgalmi rend Jászberényben, a Jászberényi Szent Erzsébet kórház környékén. A munkálatok október 5-e és 9-e között zajlanak az Attila út és a Szelei út közel 300 méteres szakaszán, a Szent Kúti tér és a Harang utca csatlakozásától egészen a kórház bejáratáig. A munkavégzés idején reggel 6:30 és este 7 óra között jelentős forgalomkorlátozásra, terelésekre, várakozásra és torlódásra kell számítani. Az érintett útszakaszon félpályás korlátozás lesz, a forgalmat jelzőőrök irányítják. A kórház főbejárata és a kórház utca közötti parkolókat már lezárták, a Szent Kúti téri parkolók pedig szintén nem használhatók. A kápolna, a Huszár utca és a Szent Kúti tér felől nem lehet majd a Szelei útra kanyarodni. A buszmegállókat idéglenesen áthelyezik, a gyalogos átkelőhely pedig néhány méterrel Farmos irányába kerül, számolt be róla a Szolnoki Napló. Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes felkeresni a tó környékét. A cél, hogy megmutassák, hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a szövetség elnöke.
6: A vendégforgalom jelentős része nem a nyári főszezonban realizálódik. Ezekre szeretnénk felhívni a figyelmet. Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események, ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt, ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeinket, hogy bizony érdemes elindulni a Balaton irányában az ősz folyamán is.
5: Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vettek egy 41 éves JASZ kíséri férfit. A JASZ berényi nyomozók információi alapján a férfi helyi fogyasztóknak értékesíthetett kristályt. A rendőrök október 1-én közúti ellenőrzés során intézkedtek vele szemben. A férfi autójában két utas is tartózkodott, ezért a járművet és az utasokat is átkutatták. A rendőrség tájékoztatása szerint az autóban, illetve az egyik női utasnál is kábítószergyanús anyagot találtak. Mindhármukat előállították. Ezt követően a nyomozók a férfi otthonában is kutatást tartottak, ahol egy szekrényben 304 g kristályt találtak és foglaltak le. A hatóságok a vagyonvisszaszerzés részeként egy bajor gyártmányú terepjárót és pénzt is lefoglaltak. A 41 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Az ügyről a rendőrség videófelvételt is közzétett, számolt be róla a Szolnoki Napló. Éjszakai, zajjal járó pályakarbantartásra és több vasúti átjáró idéglenes lezárására kell számítani októberben Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A munkálatokat a vasúti pályakarbantartása miatt végzik, ezért az érintett településeken éjszaka is hallható lehet a munkagépek zaja, számolt be róla a Szolnoki Napló. A munkálatokhoz kapcsolódóan több vasúti átjárót is idéglenesen lezárnak, így egyes helyeken a közúton közlekedőknek változásokkal kell számolniuk. A munkavégzés időpontjai és helyszínei az októberi időszakban több alkalmat is érintenek. A vasúti pálya karbantartása miatt elsősorban az érintett szakaszok közelében élők számára jelenthet változást, hogy a munkálatok egy része éjszaka zajlik, a lezárások pedig a közlekedők útvonalát is befolyásolhatják. A munkák idején ezért az érintett vasúti átjáró átmeneti korlátozásokra kell készülni. Már zajlik a Teszed 2026 országos szemétszedési akciójának előkészítése Szolnokon. Az idei programra csaknem 115 ezer önkéntes regisztrált, akik több mint 2100 helyszínen vesznek részt a hulladékgyűjtésben. Az akció október 12-e és 18-a között zajlik, a teljes logisztikai háttér koordinálását pedig Szolnokról végzik. Az NHS Zónok munkatársai már megkezdték az önkénteseknek szánt felszerelések összeállítását. Összesen közel 233 ezer zsákot és kötegelőt, valamint 132 ezer pár védőkesztyűt kell eljuttatni a résztvevőkhöz. A zsákokat és a kesztyűket a NEÜ ZRT biztosította, az országos elosztás megszervezése pedig az NHS Zónok feladata. A szolnoki társaságnak több mint 2000 regisztrált helyszínre kell időben eljuttatnia a szükséges eszközöket, számolt be róla a szoljon.hu. Hétfőn kissé lehűl az idő, a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, a Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk. Számottevő csapadékra nem kell készülni, kedden visszatér a napos idő. A nappali maximumok 25-27 fok körül, az éjjeli minimumok 3-5 fok körül lehetnek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Én pedig Fodor Attila vagyok. Ma van Harold Faltermeyer születésnapja. Ő készítette a Beverly Hills-i zsaru egyik zenéjét, az Axel F-et. Ekkor született Paul Hard az M People-ból, és David Bryson a Counting Crow-ból. Az ő egyik dalukat a Shrek 2-ben hallhattuk. Most azonban Rihannát fogjuk. SOS.
3: 102.4 West FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Csütörtökig maradnak a 27 fok körüli maximumok a térségben. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap sok napsütés, némi fátyolfelhő várható majd. A kora reggeli órákban hűvös lesz, csupán 5 fokot mérhetünk majd. Napközben viszont 25-26 fok is lehetséges majd. Szerdán folytatódik a túlnyomóan napos idő, nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, viszont csapadék nem valószínű. Megélénkül az északi, észak-nyugati szél, 26 foknál is többet mérhetünk majd. Csütörtökön kezdetben még lehet napos idő, majd egyre több felhő érkezik fölénk, feltámad az észak-nyugati szél, és a Dunántúlon már várhatóak esők, záporok is. Kora délután viszont még elérhetjük a 27 fokot Szolnok környezetében. 100% jó idő, 100% tiszta szerelem, Crystal Waters dala jön a 102.4 Best FM-en.

Aztán 19 órától A feleség 40-nél kezdődik. Házasságjavító komédia, többek között Beleznai Endre, Pikali Gerda, Gregor Bernadett, Németh Kristóf, Vanya Tímea, Domonkos Éva Lili, Faragó András szereplésével Martfűn a Városi Művelődési Központban. Bölcsek téglája Fülöp Viktor önálló este Törökszent Miklóson az Ipolyi Művelődési Központban szerdán 18 órától látható. A Változó Szerencse szekerén zenés irodalmi előadás a Csík zenekarral Martfűn a Művelődési Központban csütörtökön 17 órától. Krízisből erő, Vona Gödér Krisztina beszélgetőtársa, Algaui Heszna lesz, csütörtökön 17 órától itt Szolnokon a Versegi Könyvtárban. A Riverside Soul Bluegrass koncertje Szolnokon a Tiszapart moziban pénteken este 8-tól látható. Edda Symphonic Szolnokon a Tiszaligeti sportcsarnokban a legendás zenekar dalaival szombaton este 7-től. A Szegedi Big Band koncertje szombaton 18 órakor kezdődik kisújszálláson a Vigadóban. Dunst a helyi termékek ünnepe a Hild téren vasárnap 8 és 13 óra között fajta bemutatóval, vásárral, mikropódium bábelőadással, valamint Balla Tibor népzenésszel és Lénárt András verklissel. A bér kötelez, Jankovics Péter önálló estje, október 14-én szerdán este 7-től látható kisújszálláson a Vigadóban. A Holdallanap zenekar koncertje a Tiszapart moziban tekinthető meg, október 15-én csütörtökön este 10-től. Jazz kívánság műsor, a Sárik Péter trió és Falusi Marian közös műsora október 17-én szombaton este 8-tól látható Törökszent Miklóson az Ipolyi Művelődési Központban. Ezúttal Armand van Helden jön, My My My, a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Ezen a héten nagy felületű burkolatjavítást végeznek Jászberényben, az Attila út és a Szelei út közel 300 méteres szakaszán. Emiatt a térségben több utcában is idéglenesen megváltozik a forgalmi és parkolási rend. Napközben pedig jelzőrös forgalom irányításra is számítani kell. Itt Szolnoknál Millértelep után csataszök felé továbbra is útfelújítást végeznek. Vecsésen a 4-es úton útszűkület van érvényben. Ugyancsak a 4-esen Pilisnél a 45-ös kilométernél is útszűkület van közműépítési munkálat miatt. Pilisen a Dabasi összekötő úton is útszűkület van, ugyancsak közműépítési munkát végeznek. Az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között sávlezárásra kell számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton a 108-as kilométernél sávlezárásra kell számítani. Az M5-ösön csomópontot építenek a 73-as 76-os kilométerek között. A Ceglédi szőlőkhöz vezető úton karbantartást végeznek ezen a héten. Tiszabögön a Rév úton végeznek karbantartást ugyancsak ezekben a napokban. Tiszabura és Abátszalók között a 32-16-oson a 35-ös kilométernél hídjavítást végeznek. Albert Tirsán a Dánosi úton vasúti átjáró építésen miatt változott meg a forgalmi rend. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt van korlátozás. A 442-esen Rákóczi-Újfalunál aszfaltozási munkát végeznek. Püspökladány és Báránd között a 42-esen és Báránd és Földes között is korlátozások vannak még érvényben. Útépítésre kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás van érvényben. Mezőhék és Tiszaföldvár között aszfaltozási munkálatokra kell számítani. Nádudvaron az Ady Endre úton közműépítési munkát végeznek. Gyoma Endrőd és Dévaványa között karbantartás miatt kell jobban figyelni. Tápió szelén útszűkület van a Rákóczi úton. Dózsatelepnél a 311-es 17-es kilométerénél aszfaltoznak. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani. Ecsekfalva határában a főcsatornánál van útszűkület. Abony és Újszilvás között útépítés miatt kell lassabban haladni. Ahogy a délutáni csúcsnak, úgy az én műszakomnak is lassan vége. Köszi a figyelmet, Fodor Attila vagyok, tolom a bicajt, passzolom a mikrofont és indítom még az álljájó dalát. Ez itt a Rapture, a 102.4 Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nagyon kevés víz van a Velencei tóban, még mindig nagyon sok a szabadtéri tűz. 108 méterre merült a magyar világrekord, de bulvárúszó, ez világcsúcs. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Rendkívül alacsony a Velencei tó vízállása. Ma reggel mindössze 4 cm mértek az Agárdi vízmércén. Egy évvel ezelőtt még 69 cm volt a vízszint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a tó vízfelülete egy év alatt csaknem 1 négyzetkilométerrel csökkent. A víz visszahúzódása főként a strandolásra kialakított partszakaszokon látványos. Szeptemberben a sok éves átlag alig több mint harmadának megfelelő csapadék hullott a vízgyűjtőkben. Területre, és a következő napokban sem várható számottevő eső. Továbbra is sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint vasárnap az ország több pontján is lángra kapott a száraz növényzet. Borsodban 20 esethez riasztották az egységeket. A Somogy megyei Somban egy présház is leégett. Kunágotán több portát érintett a tűz, egy ember megsérült. Ártalmatlan volt az a gázpalack, amelyet Michelangelo Dávid szobrának bronz másolatánál találtak Firenzében. A palackot ma reggel egy köztisztasági dolgozó vette észre a városra néző Michelangelo téren, majd értesítette a hatóságokat. A területet lezárták, a tűzszerészek vizsgálata azonban megállapította, hogy a palack nem jelent veszélyt. A teret azóta újra megnyitották. A csendőrség a térfigyelő kamerák felvételei alapján keresi azokat, akik a palackot a szobornál hagyták. Világcsúccsal a világ tetején törő Csiki Zsófia, a magyar szabadtüdős búvárúszó saját rekordját megjavítva nyerte meg a Free Immersion számot a limasszoli világbajnokságon. Törő Csik 108 méteres mélységig jutott, egy métert javítva korábbi világcsúcsán. Ebben a számban uszony nélkül a kötél segítségével ereszkednek a mélybe a versenyzők, majd ugyanígy térnek a felszínre. A magyar világklasszisnak ez már a második aranyérme ezen a világbajnokságon. Korábban ugyanis uszony nélkül 78 méter erről győzött. Jobbára száraz, derült időnk lesz, a részleteket azonnal mondom. Derült, száraz időre számíthatunk, csak időnként jelenhetnek meg fátyol felhők az égen. A szél gyenge marad, sokfelé teljesen le is állhat. Hajnalban általában 1 és 8 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny helyeken gyenge fagy is lehet. Holnap ismét sok napsütés várható csapadék nélkül, délután kellemes meleg mellett 22-26 fokos csúcsokat mérhetünk. Szerdán is sok napsütés lesz, északnyugaton felhősödhet, ott nem kizárt egy-egy jelentéktelen zápor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Este 6 után járunk pár perccel, azért most már nagy biztonsággal kijelenthető, hogy az emberek nagy többségének véget ért a munka. Túl vagyunk az első, a legnehezebb napon, a hét első munkanapján, úgyhogy mindenkinek jár a pihenés és a szórakozásnál. Mi a szórakozás részére fogunk most is ráfeküdni. 120 percen keresztül az elmúlt évtizedek legnagyobb klub klasszikusai forognak, majd 6-tól 7-ig velem White Boy, a 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Akik már feliratkoztak a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ők már egyrészt kapták az értesítést, másrészt pedig már meg is tudták hallgatni egyszer, kétszer, tízszer mindaz öt újonnan feltöltött mixet, mert hogy megint került fel öt új mix, és erről bizony az értesítés, ha feliratkoztok az előbb említett oldalra, szóval mixcloud.com/DJ Whiteboy, 160 korábbi nácsítes mix ott van, elérhető, visszahallgatható bárhol, bármikor, természetesen a tracklistán kíséretében.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál Whiteboy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0655555-re videók is jönnek ám, meg fotók. Tehát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0620555555, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, itt találtok meg minket.

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Classic House még egy órán keresztül, Lauer Krisztiánnak hétfői rezidensünknek köszönhetően a következő órában is, úgyhogy gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is sok a szabadtéri tűz. Felújítás kezdődik a 60 Szolnok vasútvonalon. Dróntámadás ért egy gabonaszállító hajót a Fekete-tengeren. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsodaba-Üzemplén megyében tegnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban és Nógrádban is. A Békés-megyei Kunágotán délután gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófavédelem. Pótlóbuszok járnak csütörtöktől a 60 Szolnok vasútvonalon karbantartás miatt. Október 9-e és 15-e között 60 és Jászberény, majd október 16-ától 18-áig Jászberény és Újszász között kell buszokra átszállni. A MÁV közlése szerint a 10 napos munkálatok során több mint 13 kilométeren dolgoznak a pályán, talpfákat és váltót is cserélnek. A karbantartással csak nem 5 kilométeren szüntetik meg a sebességkorlátozásokat. Kigyulladt egy török gabonaszállító hajó a Fekete-tengeren. A tüzet valószínűleg drón támadás okozta. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre. Sajtóértesülések szerint az incidensben 2 ember meghalt, 11 tengerészt pedig a helikopterekkel mentettek ki. A katasztrófa a nemzetközi vizeken Románia exkluzív gazdasági övezetében egy olajplatformtól néhány mérföldnyire történt. Egyelőre nincs realitása annak, hogy Magyarország ATP vagy WTA tenisztornát rendezzen, mondta a Magyar Tenisz Szövetség új elnöke. Szőcs Árpád László szerint a megfelelő infrastruktúra hiányában pénzkidobás lenne egyetlen versenykedvéért pályákat építeni, majd lebontani. A szövetség inkább a hosszú távú fejlesztésekben gondolkodik. Az utánpótlás erősítésére regionális központokat hoznának létre, hogy a vidéki fiataloknak ne kelljen rendszeresen Budapestre utazniuk. Ehhez egész évben használható létesítményekre van szükség, amelyek az elnök szerint akár piaci források bevonásával is megépülhetnének. Csapadékmentes felhőtlen idő lesz az előttünk álló órákban, a részleteket azonnal mondom. Nagyrészt felhőtlen idő várható, legfeljebb időszakosan lehetnek fátyol felhők az égen. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél több fokkal enyhébb lehet a reggel. Holnap derült vagy fátyol felhős napos időnk lesz 22-26 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Zajlik a rendőrségi akció az utakon. Magyar dobogós helyek a madár megfigyelő napokon. Jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A vezetés közben mobilozókra vadásznak a héten az utakon. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a mobilján a volánnál. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Két második világháborús bombát találtak Vecsés külterületén egy építési területen. A honvédség tűzszerészei egy 250 kg-os romboló bombát és egy 50 kg-os bombát azonosítottak, mindkettő német gyártmányú. A robbanótestek állapota lehetővé tette a biztonságos elszállítást, így azokat a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére vitték, ahol később megsemmisítik. Előrehozott választások jönnek Spanyolországban, jelentette be a miniszterelnök. Pedro Sánchez azután döntött így, hogy az alsóház pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet. A voksolást várhatóan november 29-ére írják ki. Több mint 60 ezeren voltak kíváncsiak idén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hung Expo-n tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 program várta a látogatókat. A német nyelvű irodalom bemutatkozásán Németország, Ausztria és Svájc mellett a frankfurti könyvvásár és nemzetközi könyves szervezetek szakemberei is részt vettek. Ismét jól szerepeltünk az európai madár megfigyelő napokon. Hazánk két első és egy harmadik helyezést ért el a versennyel egybekötött rendezvényen október első hétvégéjén. Magyarországon tartották meg a legtöbb helyszínen az eseményt. Itt kapcsolódtak be a legtöbben, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csapata pedig a finnek és a svédek mögött bronzérmes lett. A csaknem 629 ezer példány megfigyelésével. Hernyógyűjtéssel nyerhetnek belépőt a pekingi vadaspark látogatói. A létesítmény szeretne megszabadulni a kártevőktől, ezért egy versenyt hirdetett. Ebbe már több mint 2000-en kapcsolódtak be. Az amerikai fehér medvelepke hernyójából eddig mintegy 310 ezer darabot, azaz összesen majdnem 48 kilónyit szedtek össze. Derült, száraz időre számíthatunk, csak időnként jelenhetnek meg fátyolfelhők az égen. A szél gyenge marad, sokfelé teljesen le is állhat. Hajnalban általában 1 és 8 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny helyeken gyenge fagy is lehet. Holnap ismét sok napsütés várható csapadék nélkül, délután kellemes meleg mellett 22-26 fokos csúcsokat mérhetünk. Szerdán is sok napsütés lesz, északnyugaton felhősödhet, ott nem kizárt egy-egy jelentéktelen zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodálatos hétfő estétek. A hétfő a hét legnehezebb napja, de vége van, maradt még 4 óra, telepakolva jobbnál jobb zenékkel. Shaggy és Rick Rock kezd, ez a Wasn't Me.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
3: Yo man, yo, open up man. My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tommy vagyok, a Biki. 1990-ben jelent meg Whitney Houston I'm Your Baby Tonight című dala, és egészen a Billboard Hot 100 első helyéig jutott. A számot a korszak két nagy slágergyárosa, Ellie Reed és Babyface írta, és producerálta, Whitney pedig ezzel egy modernebb, R&B-sebb hangzás felé indult. És milyen jól tettem, úgyhogy én helyet adok neki, jön az I'm Your Baby Tonight.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő közel 3 perc összefonja nekünk Ibizát Jamaikával. Elég furcsa kombináció, de valamilyen szinten azért összevág, és ezt Ivlárok összehozta, megcsinálta.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a szőr, a lovag, akit nemrég lovaggá ütöttek, de ő nem akarta ezt nagy dobra verni, úgyhogy nem hívott senkit, nem szólt senkinek, és így el volt saját magába így a kard alatt. Hogy kicsoda? Hát persze, hogy Robbie Williams. Jön a The Road to Mandalay.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a jó értelembe vett cukros bácsi, aki nem más, mint CJ Lewis, és hozott egy kis édességet az ő kis édeseinek. Ez a Sweets for my Sweets.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Továbbra is kevés víz van a Velencei tóban. Az aradi vértanúkra emlékezünk holnap. A búvárúszó Törőcsik Zsófia világrekorddal lett világbajnok limasszolban. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Rendkívül alacsony a Velencei tó vízállása. Ma reggel mindössze 4 cm-t mértek az agárdi vízmércén. Egy évvel ezelőtt még 69 cm volt a vízszint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a tó vízfelülete egy év alatt csaknem 1 négyzetkilométerrel csökkent. A víz visszahúzódása főként a strandolásra kialakított partszakaszokon látványos. Szeptemberben a sok éves átlag alig több mint harmadának megfelelő csapadék hullott a vízgyűjtőkben. Területre, és a következő napokban sem várható számottevő eső. Továbbra is sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint vasárnap az ország több pontján is lángra kapott a száraz növényzet. Borsodban 20 esethez riasztották az egységeket. A Somogy megyei Somban egy présház is leégett. Kunágotán több portát érintett a tűz, egy ember megsérült. Az aradi vértanúkra emlékezünk holnap. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem, hogyha úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Világcsúccsal a világ tetején Törőcsik Zsófia, a magyar szabadtüdős búvárúszó saját rekordját megjavítva nyerte meg a Free Immersion számot a limasszoli világbajnokságon. Törőcsik 108 méteres mélységig jutott, egy métert javítva korábbi világcsúcsán. Ebben a számban uszony nélkül a kötél segítségével ereszkednek a mélybe a versenyzők, majd ugyanígy térnek a felszínre. Nagyrészt felhőtlen idő várható, legfeljebb időszakosan lehetnek fátyol felhők az égen. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél több fokkal enyhébb lehet a reggel. Holnap derült vagy fátyol felhős napos időnk lesz 22-26 fokos csúcsokkal.
0: A műsor

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás hétfő estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 9 óra múlt 3 perccel, és tudom nagyon jól, hogy a legtöbben a magyar válogatott meccset nézik, és jól is teszik, viszont a legjobb zenék itt vannak nekünk, úgyhogy most érkezik nálunk a Safri Duo, ez a Baja Baja. Ez a

Rádiózást, FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk 1992-ből származik, a Brit Stereo MC's az előadó, és ők csinálták meg nagyjából először, hogy összekevertek egy kis hip-hopot, funkot és egy kis elektronikus zenét. Igaz, hogy akkor még eléggé ilyen gyerekcipőben járt ez a projekt, meg ez az egész hangzásvilág, meg az egész keverése, mégis akkora siker lett, hogy Amerikát is meghódította, és még egy Grammy jelölést is kapott. Úgyhogy, ha valamit tudtak, akkor zenélni, az tuti. Úgyhogy még egyszer, Stereo MC's, Connected, most itt a Best FM-en.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás éjszakát. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és csak szeretném jelezni az én drága kisfiamnak, Beninek, hogy irány aludni, mert az álom Manó már fonja a hálót, na mindegy, ez ilyen kis mellékes volt. Viszont ami most számunkra fontos, hogy 2009-ben jelent meg Sheryl Cole Fight for This Love című dala, az első szólóalbumáról a Girls Aloud után, és akkora nagy siker lett, de tényleg akkora nagy siker lett, hogy egyből letarolta, lesöpörte a brit slágerlistákat, úgyhogy gratulálunk Sheryl, bár mondjuk a dal nagyon jó, de hát szerencsétlenek a magánélete, az általában romokban hevert, viszont ebben nem menjünk bele, hanem inkább hallgassuk meg Sheryl Cole, Fight for This Love, most itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk a romantika nagymestere, aki nem más, mint Michael Bublé. Az a Michael Bublé, aki a következőt ad 2006-ban dobta piacra, és ez nem más, mint az I Believe in You. Ez volt nagyjából az első dala, amit nem ilyen nagy kórusra írt, hanem kicsit ilyen elektronikusabb, popposabb vonalon, viszont attól függetlenül a romantika, hát a romantika az megmaradt, mert hát meg kell maradjon, még úgy is, hogy több szerzőtársával együtt írták, és mindazon voltak, hogy ne legyen annyira nyálas, ne legyen annyira romantikus, de hogy sikerült-e neki vagy sem, azt majd döntsétek el ti. Michael Bublé, I Believe in You, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem maga az előadó Kenny Williams sem tudja, hogy ezzel a hanggal, ezzel az orgánummal, hogy nem lett akkora sikere Amerikában, mint Európában, hiszen ő nagyon, de nagyon durván keveri a soul-t, a funkot és a modern dance hangzást, és ad hozzá egy olyan hangot, mint egy isten. De szó szerint, hogyha meghalljátok, hát még a férfiak is így megmozdulnak, hogy atyavilág, milyen hang. A nőkről szerintem még nem is beszéljünk. Úgyhogy mindjárt 10 óra van, nem is húzom az időt. Kenny Williams World Celebration.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Ellenőrzik a jótállási szabályok betartását. Továbbra is sok a szabadtéri tűz, jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Három fő területre fókuszál a Fogyasztóvédelmi Hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállás. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idei évben is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
1: Még több mint 32 ezer zöld rendszámot kell lecserélni november végéig. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról november 30-áig. Pótlóbuszok járnak csütörtöktől a 60 Szolnok vasútvonalon karbantartás miatt. Október 9-e és 15-e között 60 és Jászberény, majd október 16-ától 18-áig Jászberény és Újszász között kell buszokra átszállni. A MÁV közlése szerint a 10 napos munkálatok során több mint 13 kilométeren dolgoznak a pályán, talpfákat és váltót is cserélnek. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsodabaüzemplén megyében tegnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban és Nógrádban is. A Békés-megyei Kunágotán délután gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófa védelem. Nagyrészt felhőtlen idő várható, legfeljebb időszakosan lehetnek fátyol felhők az égen. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél több fokkal enyhébb lehet a reggel. Holnap derült vagy fátyol felhős napos időnk lesz 22-26 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás hétfő estét vagy éjszakát. Kinek hogy tetszik, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki válogatott meccs van, úgyhogy nálunk az első félidőnek vége. Érkezik a második félidő, telepakolva jobbnál jobb zenékkel. Sompoli a kezdőrugás, ez a Get Busy.
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem ma kezdtem ezt a szakmát, attól függetlenül máig nem értem, hogy hogy lehet az, hogy a szomszédból, Romániából egy nő elindul, akinek tutira nincs olyan hangja, mint Radics Giginek, Tóth Verának, Király Lindának, vagy éppen Rúzsa Magdinak, és ez csak három az elképesztő hangú énekes nőink közül. Mégis Romániából Inna elindul, egy nagyon jó producerpáros megcsinál neki egy dalt, ami letarolja egész Európát, ezt még aláírom, de még Amerikában is számottevő sikere teszert. Hogy és hogy és hogy? Nem értem egyszerűen. Nem akarom elvenni tőle, mert amúgy egy tök jó dal. Inna és a Hot. Tök jó. Csak hát a hang az közel sincs az előző négy felsorolt hölgyeményéhez. Valaki tudja a megoldást? Mert én nem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azért az amerikai producerek tudnak egyet s mást. Például azt, hogy hogyan kell felhájpolni valamit, mert szerintem a 2003-ban megtörtént Britney és Madonna csók az MTV Music Awards-on nem hiába volt, és nem véletlen volt, mert mit ad Isten, nem sokan rá megjelent a közös daluk, ami nem volt más, mint a Me Against the Music. Egy nagyon jó kollaboráció a pop királynője és hercegnője között, és mit ad Isten, akkor már hetek, hanem hónapok óta róla szólt az egész sajtó. És hát gondolom ezek után nagyon meglep mindenkit, hogy nagyjából az első háromban debütált ez a dal. Me Against the Music, Britney Spears és Madonna előadásában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás hétfő éjszakát. Én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és 11 óra múlt, tehát ennek a fránya hétfőnek, amit mindenki utál, az utolsó órája kezdődik. Ezt mondjuk szerintem már nagyjából mindenki szereti, meg Bob Sinclart is mindenki szereti, hiszen jön a Love Generation.
1: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na vágjunk is belem, reggel 8 fokra ébredünk, napközben 24 fok lesz. Nagyon jó, és amúgy nagyjából napos lesz az idő, egy-két felhőcske az égen, viszont nem lesz szél, nem lesz csapadék, és nem lesz front, na meg felhők, legalábbis olyan sok. Úgyhogy ez egy tökéletes, ilyen kora őszi, majdhogy nem tavaszias nap lesz így október közepe fele haladva. Úgyhogy ennyit erről, egyetlen baj, hogy holnap dolgozni kell. Ennyi. Viszont az nem baj, hogy most jön az isteni Seal nálunk itt a Best FM-en. Ez a Kiss from a Rose.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal, ne tévesszem meg senkit sem, még akkor is, hogyha ilyen jó fejnek tűnik, ilyen popposnak, rockosnak, folkosnak tűnik, ilyen nagyon könnyednek, fellélegzősnek tűnik, mert hogy ez valójában egy olyan dal, aminek nagyon komoly mondani valója van. Méghozzá azt, hogyha elkötelezed magad, és mondjuk te tényleg szeretsz valakit, akkor az nem egy napra szól, nem egy éjszakára kéne szóljon, hanem 365 napra, ugyanúgy hétvégéket belefoglalva, és a többi, és a többi, és a többi, és ezen nagyon sokan gondolkodjanak el. Aura Dion is így csinálta, hiszen jön az I Will Love You Monday.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, nagyon jól ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. A hálánkat pedig most is a legjobb dalokkal fejezzük ki, mint például Sikénem, ez a Love on the Run.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, mennyi volt a móka mára? Rövid leszek, mert már nagyon fáradt vagyok. Köszi szépen, hogy együtt rádióztunk. Holnap este 8-kor találkozunk. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Mindenkinek jó éjszakát, szép álmokat, stb. Ciao, ciao, és persze, ciao!

90.9 slágerek. Best FM. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami.